0: Ucuğum geldi, uyucuğum doludu. Ekmek getir diyelim, kaşar getir diyelim, Allah Allah diyelim. Üşüdüm üşüdüm iş oldum, bir toparcık kuş oldum. Küçümü elimden aldılar, beni yola saldılar. Yolda bir yumak buldum, yumağı ben öldürdüm. Ödüm bana darı verdi, ben darıyı kuşlara verdim. Kuşlar bana kanat verdi, kanatlandım göğe uçtum. Göğe bana yağmur verdi, ben yağmuru görürdüm. Bir bana çimen verdi, ben çimeni koyuna verdim. Koyun bana kuzu verdi, ben kuzuyu beylere verdim. Beyler bana at verdi, bindim gittim kara suya. Kara suda kanlar akar, iki bülbül bana bakar. Getirin kanı içelim, Aksaray'a geçelim. Aksaray'ın kimidi, gece gökün kimidi. Ölmeyim oğlum usacık, kolu budu usacık.
1: À la toute fin, c'était une capture historique extraite de la collection du Musée national hongroise réalisée par Béla Bartók. Lui qui sillonnait son pays, qui à l'époque était encore un empire, en enregistrant les musiciens traditionnels sur les rouleaux de cire de son phonographe portatif, voire les notant à la volée, a capté pas mal de mélodies turques. Et cette dernière parle, ou plutôt chante, de la pluie. Et juste avant, la Dem Trio a joué sur kemençe, saz et tambura, tous des instruments traditionnels du Proche-Orient, une mélodie turque vaguement dansante, car un peu lente, mais très belle en tout cas. Mais retournons à présent en Europe centrale, où il pleut aussi, et les tziganes de la Hongrie ne manquent pas de le remarquer, de s'en plaindre et d'injurier même cette pluie, sans doute boueuse à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs.
2: Aşık aşık yayda sibende çöperek Afalaşıkem azar kayalık keşerek Sipen kirem abörten urak uraka Engedik el nem rigla to Uram. Kismenyecske, ez megtenni nem lehet. Szigorúja, nosztrai börtöni rendelet. Most is itt se, tál a börtön udvarán. Zörög a lánc mind a két kezelában. Esik eső, jaj, de szépen csöperek. Szegény rostás az árkába de keserek. Szépen néz ki a kis rácsos ablakán. Úgy hallgassaj az eső suhanásán. Korán reggel feltekintik a bócra. Komisz kinyer, fényes budli van rája. Fényes budli, komisz kinyer, levágja. Bóci bajom, az is itt lett levágja. Korán reggel feltekintik az égre, rá se nézek a kis angyalom szemébe. Mi? Legszebb időm börtönbe kell töltenem, kis angyalom. De szokat kell a börtönbe, de szemben. Tábla búza, ki se teszi a szemét. Mi? Van egy madár, aki elhordja majd a szemét. De jó volna ezt a madárt lelőni. ne urgeia la buzam nac asemit. San Luki Burton, sárgára vagy beszelve. Bele vagyok, elevenen temetve. Elevenen sárgulok is hervadok. Ennus, már megérem, hogy mikor szabad.